Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 31-e, hétfő. A mai hír összefoglalónkat követően a Szeretek a török virágból és a milleniumi első következnek.

0: ír összefoglalónk következik. Az iráni forradalmi gárda közleménye szerint egy amerikai támadás során az iráni forradalmi gárda több tagja és civil is meghalt vagy megsebesült. A gárda a válaszlépéseket és az agresszor megbüntetését ígérte. Egy közleményben a gárda kapcsolati osztálya azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy vasárnap agresszív támadást hajtott végre a dél-iráni Hormuzgan tartományban található szigeten. Görögország 3,6 milliárd dolláros megállapodás aláírására készült, 3 izraeli légvédelmi rendszer beszerzéséről, jelent meg az izraeli és görög média jelentések szerint. A jelentős fegyverüzlet a régióban Izrael agressziójának széleskörű nemzetközi elítélés ellenére folytatódik. A Jeruzsálem Poszt arról számolt be, hogy egy görög küldöttség írja alá a megállapodást az izraeli védelmi minisztériummal Tel Avivban, közel 3 évig tartó tárgyalások után. A Google módosította a térkép szolgáltatását annak érdekében, hogy tükrözze az amerikai kormány azon irányelvét, amely az Ontario tavat Amerika tóra nevezte át, rávilágítva a Washington és Ottawa közötti fokozódó diplomáciai és kereskedelmi feszültségekre. Mivel frissítettük a Google térképet, hogy az tükrözze a hivatalos kormányzati forrásokban szereplő névváltoztatásokat, az Egyesült Államokban a térképet használók amerikai tó néven fogják látni, közölte a Google szombaton.
1: OTRT, Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Az amerikai egyetemi hallgatók 74%-a szerint Izrael népirtást követel a palesztin nép ellen. Derül ki a Brandeis Egyetem Maurice és Marilyn Cohen modern zsidó tanulmányok központja által 2026. augusztusában közzétett új tanulmányból. Az amerikai egyetemi hallgatók és az izraeli-palesztin konfliktus című tanulmány egy online felmérésen alapul, amelyet 303 amerikai főiskolán és egyetemen 3989 egyetemi hallgató megkérdezésével végeztek el, és amelyet a Generation Lab közvéleménykutató végzett 2026. októberre és 2026. januárja között. Végezetül. A terrorizmus végereményeket kelt és új lendületet ad a régiónak, mondta el a török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan, ahogy a terrorizmus fejezetei lezárulnak, ahogy azt az elmúlt napokban Szíriában is láthattuk, a remények növekedni fognak és új szelek kezdenek fújni a régiónkban, jelentette ki Erdoğan vasárnap egy ankarai rendezvényen, amelyen Türkiye augusztus 30-ai győzelmi napját ünnepelték. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a szeletek a török világból és az Anatóliai elsőbb legújabb epizódjait hallhatják. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a Szeletek a török világban mai epizódjában a történetek nagyszerű emberéről, Rasim Özdenőrenről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Dohácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Egy nemzet emlékezete nem csupán az archívumokban és a hivatalos feljegyzésekben maradt fenn. Az igazi emlékezet a nemzet nyelvében, irodalmában és történeteiben él. Rasim Özdenőrenről, a török irodalom elmúlt fél évszázadának egyik meghatározó alakjáról, ennek az emlékezetnek az egyik leghitelesebb hordozójáról lesz szó. Özdenőren, aki 2022. július 23-án távozott az élők sorából, nem csupán novellák, regények és eszék sorát hagyta maga után, hanem egy gondolkodás módot, egy tartást és a saját gyökereire épülő irodalmi szemléletet is. Megismerni őt annyit jelent, mint megismerni a modernkori irodalom és eszmetörténetünk egyik legtermékenyebb vonulatát. Özdenőren 1940. május 20-án született Marasban. Története összefonódott ikertestvérének, a költő Alaaddin Özdenőren történetével. Gyermekkora édesapja hivatása miatt olyan anatóliai városokban élt, mint Maras, Malatya és Tunjali. A nagy találkozás azonban Marasban középiskolás éveiben következett be. Dzsáhid Zarifóluval és Erdem Bajazittal kialakított barátsága a török irodalom egyik legtermékenyebb alkotói közösségévé vált. Ez a fiatal nemzedék, amely megismerkedett Necip Fazıl Büyükdoğ című folyóiratával, az irodalmat nem egyszerű érdeklődésként, hanem küldetésként fogta fel. Özdenőren az Isztambuli Egyetemen először az újságírói intézetet, majd a jogi kart végezte el. Egy ideig a Yeni İstiklal című újságművészeti oldalát szerkesztette. A török állami tervezési hivatalban szakértőként dolgozott. Kutatási célból egy időre az Egyesült Államokban tartózkodott. Később pedig a Kulturális Minisztériumban tanácsadóként tevékenykedett. A bürokrácia azonban soha nem tudta háttérbe szorítani valódi identitását. Mindenekelőtt író volt. A török olvasóközönség elsősorban a Hét Szép Emberként ismert irodalmári kör egyik kiváló tagjaként ismeri. Az elnevezés Dzsáhid Zarifóluh azonos című verses kötetéből származik, és Szezai Karakocs, Nuri Pakdil, Dzsáhid Zarifóluh, Erdem Bajazit, Mehmet Akıfinan, Alaaddin Özdenőren és Rasim Özdenőren személyére utal. Ez a hét alkotó az 1960-as évektől kezdve folyóiratok kiadásával valóságos szellemi iskolát teremtett. A Nuri Pakdil vezetésével 1969-ben útjára indult Edebiyat című folyóirat, valamint az Özdenőren és eszmetársai által 1976-ban alapított Maverra nem egyszerűen időszaki kiadványok voltak. Olyan műhelyek kiváltak, ahol fiatal tolforgatók nevelkedtek, és ahol saját nemzeti gondolkodás érlelődött. Azokban az években, amikor nehéz volt könyvekhez és folyóiratokhoz hozzájutni, ezek a kiadványok az anatóliai fiatal olvasók számára iskolát és találkozási pontot jelentettek. Amikor életük évekkel később televíziós sorozat témájává vált a TRT képernyőjén, ezek a szép emberek az újabb nemzedékek szívébe is belopták magukat. Özdenőren ennek a körnek egyszerre volt mesternovellistája és türelmes szellemi munkása. A török irodalom számára nyújtott legmaradandóbb ajándékai kétségtelenül a novellái. Első, 1967-ben megjelent kötete, a Hastalar ve Işıklar, azaz Betegek és fények után a modern novella technikáit, a tudatfolyamatot, a belső monológot és a töredezett időkezelés mesterien alkalmazta az anatóliai ember belső világának bemutatására. A Csözülme, a Csokszeszlibir Ölüm, a Csárpilmöcslár, a Deniz Arcslán Kapi és a Kujú című köteteiben a nagyvárosba sodródó vidéki embert, a széthulló családot, valamint a hagyomány és a modernitás között örlődő lelkeket ábrázolta. Hűsei nem tökéletes alakok voltak, hanem valódi emberek. Meginoktak, megtántorodtak, azonban újra és újra megpróbáltak talpra állni. Nagyon jól ismerte Dosztojevszki és Faulkner műveit is, ám az általuk alkalmazott technikákat képes volt a földek nyelvére és érzékenységére átültetni. Úgy vélte, hogy az irodalomnak nem kiabálnia kell a mondani valóját, hanem meg kell mutatnia azt. A novellát soha nem áldozta fel a jelszavak oltárán. A Deniz Arcslan Kapı 1987-ben elnyelte a Török Író Szövetség az Ő Novellistája díját, míg egyetlen regénye az 1900

179-ben megjelent, Güllyet is Tiranadám, azaz a rózsát nevelő ember, az irodalom történetük egyik remek művévé vált. A változó világgal szemben otthonába visszahúzódó és rózsát nevelő férfi története a saját gyökerekhez való hűség és méltóság teljes ellenállás felejthetetlen metaforája. A regény idővel magának az írónak is nevet adott. Özde Nőrend immár a rózsát nevelő emberként is emlegették. Özde Nőrend azonban nem csupán novellista volt, egyben olyan gondolkodó is, aki nemzedékekre gyakorolt mély hatást. Műveiben mindenek előtt a Muslimáncsa Düsümös Zerine Demeler eszék a muszlim módon való gondolkodásról, a Jenideni Nammak újra hinni, a Ruhumá Zemeleri, a lélek anyagai, a Kafakaristiran Kelimeler zavajba eltő szavak és az Ikidunya Két világ című munkáiban következetesen egyetlen kérdéssel foglalkozott. Egy civilizáció csak akkor maradhat fenn, ha saját fogalmaival gondolkodik. Véleménye szerint közelmúltunk legnagyobb vesztesége az volt, hogy kölcsönvett fogalmakkal kezdtünk gondolkodni, és hozzászoktunk ahhoz, hogy saját világunkat mások szemüvegén keresztül szemléljük. Ez a felismerés azonban nem valamiféle leegyszerűsített nyugatellenséghez vezette, hanem egy türelmes, mélyreható és az erkölcsöt középpontba állító újjáépítési felhíváshoz. Legyen szó a családról, városról, erkölcsről vagy civilizációról, bármilyen témához nyúlt, azt mindig a gyökerekhez és az ember belső világához kapcsolta. Hosszú éveken át vezetett újságírói rovatában is ugyanezt a vonalat követte. Nem kiabáló, nem vitatkozó, nem az olvasott saját civilizációjának forrásaival való újbóli találkozásra hívó hangot képviselt. Nem véletlen, hogy munkásságáról napjainkban is folyamatosan készülnek egyetemi dolgozatok és disszertációk. Ez a gazdag életmű természetesen nem maradt elismerés nélkül. A török nagy nemzetgyűlés kiemelkedő szolgálatáért díjától kezdve a 2015-ben neki ítélt köztársasági elnöki kulturális és művészeti nagy díjig számos elismeréssel tüntették ki. Azonban számára az igazi jutalmat azok a tolforgatók jelentették, akiknek kibontakozását elősegítette. A folyóiratok szerkesztőségeiben, dedikálásokon és konferenciákon bátyként támogatta a fiatal írókat. Senkit sem nézett le, meghallgatta őket, elolvasta írásaikat és utat mutatott nekik. Irodalmi és szellemi életünk különböző területein ma is számtalan olyan ember tevékenykedik, aki az ő munkásságának örökségét viszi tovább, és aki hálával és szeretettel emlékezik meg róla. Szép dolog Rasim Özdenőrre halála után kegyelettel emlékezni, de az igazi tisztelet iránta az, ha műveit olvassuk és másokkal is megismertetjük, mert egy nemzet azon a napon tűnik el, amikor elveszíti nyelvét és a történetét. Özdenőren egész életét annak szentelte, hogy gazdagítsa ezt a nyelvet és ezt a történetet, novelláival a szívünket, eszéivel pedig az elménket építette. Regényének főhőséhez hasonlóan ő is zaj és feltűnés nélkül türelmesen nevelte a saját rózsáját. Ennek a rózsának az illata pedig ma is ott van az irodalmunkban. A mi feladatunk az, hogy ezt a nemes örökséget továbbadjuk a fiatal nemzedékeknek, és Rasim Özdenőrennek mindig megőrizzük méltó helyét a török irodalom élvonalában. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. A témával kapcsolatban dr. Jamil Duarcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaltuk össze. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk!

Afford felsin, földrajzi formayı emin yok alat alakultak ki. Oten gerek niha o sarasföld feli mozdulnak el, niha ösenomyak o sarasföldet iş hegeket hoznak litre. Hosu ivek foyaman ki alakult tavak, foyok, fenşikok, işşikşagok, alakitiyak mayı vilagunkat. Mindegi kük, nil külös hetetten ilö heyet pistoşi tanak o zilö linyek samara. İşe földi ilet, ezekne kokipsöt minyekne köson hetöen, foyta tothat tovap. O zemberek iş ezeknek terletekne köson hetöen, eligi tetik ki, o zalap ve tö sükşikle teiket, mint pildaul, o tabla kuzaş, o menedik iş o videlem. Anatolia ban afoyoknak sintin mindik nagyon fontos serepük volt o zemberek ileti ben. Oyan sivilizasyok viragostak körülöttük, ameyek o vilag törtinelen ben iş nümot haktak. A vulkanikus lavat töp tizezer iv alat erodalo melendis patak heye azonban egedülallo. Uganiş o Merendis Patak Hosta Litre o zıhlara völget o vilag egik leknagyob kanyon yat ahol emberek ilnek. O Merendis Patak o zıhlara völgben kanyorok. İveken at o sil şigit Ero dalta o siklakat, ezel irdekeş felsini formakat hozva litre. Eza saz mitereş magaşşagotiş mekhalado el büvölü kanyon paratdan termiseti iş törtinel mi gazakşaggal rendel kezik. O zemberek mar olek korabbi idökben el kestek it mektelep edni. İşa völk iv ezedeken ad külömözü kulturak talal kozaşi pontyava vald. Ozak saray güzel yurt körzeti ben talal hato völk ekter miseti çoda kent işmert. Emellet fontor serepet ya sot o harom naik bilak vallaş egike o kerestin şik teryedi şi ben iş. Kapadokya ozel şu ivek töl kezbe fontoş vallaşi köz pont ya volt o kerestin şiknek. İş o zıhlara völk o vidik egik lektit koşap işlek videttep települişe. A völget övezi o siklak könyü alakit hatu şaga lehet övi tette o zemberek samara hoyk töpsaz templomot iş lako teret hozanak it litre. Ha seret o termiset ben kirandulni akor közel nik saz dip işel le eresket het o tizen nik kilometer hosu ıhlara völgi sabattiri muzeum ba. O Melendis Patak Millet Şitalva Azölt Ellö Völk Ayan Töp Mint Saz Templom Tizen Hat Koloştor İş Maşlako Hey Tekinte Tövmek Ahol Körül Belül Nosvan Ezer Ember İlt Bar Mar Nem Mindegik Al Oterület Geologiyi Adot Şagayına Kösön Hetüen Tizen Kit Oyan Templomot Latogat Hat Mek Ameyeket Siklak Babay Tak İş ameyek közül oz eğri taş, sümbüllü, yılanlı iş kokar templom o lek yelen töşep. İt felfedes heti o siklaba vayt, falfeşt miyekka disite templom okat, ezeket oz egedülalo kultural iş iş törtinel mi kinçeket. Oz eğri taş templom ek hat almaş senti, iş ekben avölk egik lek övşip temploma. O kit sinteş fresh kok kaldı site templom ekrise mik mindik al. Bar o fresh kok nagyon mek koptak, mik mindik nagyon amulatba eytö oz eleven şigük işe şok sinu şigük. O yılanlı templom sintin ki emelkedik oz evangeliumi timakat işe tul vilagot abrazolo fresh koival. Azokat akik vigik mennek o zıhlara völgön atündir kimiyek mellet o seri me katedraliş var ya. O vidik leknagyob temploma o kit sinteş seri me katedraliş amey azal keltifel o figelmet hoy it ek hazi semiyeket nebeltek
Ich ittartottak meg ozashe hangosh valashi sartartasht. Uzhlara vok atundir kimi yekkel barlangokkal ish azoshi sivilizatsiyok numayit hordozo varajla toshli köribel Kapadokya regio risit kipezi. Kapadokya törtinete o heti takik nulik vissa. De töbnire ug işmerik, mint ozashe kerestin yek menedik heye, akik azül döztetiş, işo halal elöl menekültek ide. Azok akik ile tükmek mentişe, iş azuy vallaş teryestişe irdeki ben irkestek otirşik ve földalat divaruşok ban telepettekle. Bar obeçli şekserint, töp mint, saz ötven földalat divaruş litezet, közülük, çupan, harminsat, került elö. O földalatti varoşok lehetövi tettik, hoyk varatlan tamadaş, vayk maş vesi ideyin görşan el tutyanak reytözni ozemberek. Eseka varoşok mirnuki çodak, ameyek ben mindenre gondoltak ahoz, hoyk ozemberek bistonşakban ilheşşenek. Asobakat, konhakat, ilen misal raktarakat, kutakat, iştallukat, iştemplomukat, Sük foyoşok kötöttik össze ekmaşşal. O kibül rol irkezö tamadaşok ellen asobakat nag iş nehiz kerek kövekkel zartak le. Ezekneko varoşok nag sellözö kiminyeyi fütişi iş çatorna rentsereyi iş voltak. Lehetetlen uyk meklatogatni ezeketo varoşokat hoyt ne nügözzikle ozembert. O felsinen ilo ember nem gözli çodalni azok elsantşagad, akik o hitükirt ebben a szük iş alacsony környezetben, o naptól távol töltötték az életüket. O derin kuyu, o kaymaklı iş a tatların o legismertebb iş legtöbbet látogatott föld alatti városok. O hetitak altal alapítot derin kuyu föld alatti város, Kapadokya egikle girtekesebb városa. Ez a föld alatti város 12 szintes és 50 méter mélyre nullik le. O városban egyszerre 50 ezer ember élhetett. O hatalmas, föld alatti város tökéletes szellőző rendszerrel, misszionárius iskolával, menedék szobákkal, kutakkal és börtönnel rendelkezik. O szakértők azon a véleményen vannak, hogy a harmadik emeleten azonosított 10 kilométeres alagút kaymaklı föld alatti városhoz kapcsolódhatott. Kaymaklı föld alatti városát is o hetitak alapították. Akkoriban két szintes volt a város, amikor pedig a keresztények itt telepettek, további 6 szintet váltak ki. A városban 5000 ember élt, és istalló, temető, templom és raktárszobák is voltak benne. Bár kaymaklı fele akkora, mint derin kuyu, mégis nagyon jelentős városnak számított. Tatların on legnagyobb a föld alatti városok között, mivel itt sok templom, raktár és nagyszoba található, ezért úgy vélik, hogy a kolostor komplexum lehetett. Csupán a város két szintje járható be, és ami megkülönbözteti a többi várostól, azaz, hogy mostókkal is rendelkezik. A föld alatti városok lakói gabonát és szarított élelmiszereket rejtettek el a sziklák közötti raktárakba, a vizet a föld alatti folyásokból biztosították, és ezeket a városokat olyan mérnöki és építészeti ismerettel tervezték, amely messze megelőzte a korát. Míg ma is rejti, hogy a kor technikai adottságaival hogyan voltak képesek ilyen hibátlanul megalkotni a föld alatti városokat. Láthatatlan emlékek szenvedés, odaadás, o hit kedvi írt önként lemondani a föld felszínről és a föld alatt élni. Minden jót kívánunk!

Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Az USA légi csapást mért Inár Alak szigetére. Görögország a gázai népirtás ellenére is folytatja a 3,6 milliárd dolláros izraeli légvédelmi megállapodást. A Google térkép átnevezte az Ontario tavat Amerika tóra. Az amerikai egyetemisták 74%-a szerint izrael népirtást követel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Holnap ismét egy órakor tartsanak velünk. Addig is szép napot kívánunk!